Tappigetek vinni Jászus, lefogtak vője lentom víz. Tappigetek vinni Jászus, lefogtak vője.